0: Los mejores exponentes de la música urbana cristiana están aquí en Vida Urbana, estación oficial de CRB Radio.
1: Ándale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ánd